Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 25-e, hétfő. A mai adásunkban a Szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

mai hírösszefoglalón következik. Trump: Irán konstruktívan tárgyal. Az amerikai elnök Donald Trump közölte, az Iránnal folytatott tárgyalások rendezettek és konstruktívak, illetve megígérte, hogy a blokád a végleges megállapodás megszületéséig érvényben marad. Izraeli rajtaütések sújtották a ciszjordániai városokat. Az izraeli hadsereg rajtaütött két palesztin városon a megszállt déli Ciszjordániában, arra kényszerítve az üzlet tulajdonosokat, hogy bezárják üzleteiket, valamint megtámadták a lakosokat. A rajtaütésekre a csúcsforgalmi órában került sor, amikor a városközpontok zsúfolásig megteltek az áldozati ünnepre készülőkkel. Türkiye elítéli a pakisztáni személyvonat elleni terrortámadást. Türkiye határozottan elítélte a pakisztáni Belucsisztán tartományban egy személyvonat ellen elkövetett terrortámadást. Továbbá mély sajnálatát fejezte ki az emberi életek elvesztése miatt. Vasárnap írásos nyilatkozatában a török külügyminisztérium mély megrendülését fejezte ki a támadás áldozatai kapcsán. Átlépte a százat a megerősített ebolásos beteg száma. Az egészségügyi hatóságok által közzétett jelentés szerint az ebola vírus fertőzés megerősített eseteinek száma átlépte a százat, miközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban a fertőzések száma megugrott a jelenlegi járványkitörés során. Végezetül. Türkiye örömmel fogadta az Akhal-Kaleki-Kars vasútvonal Örményországba való megnyitását. Türkiye Örményországgal való normalizációs folyamatért felelős külön megbízottja Szerdár Kiriski jelentette, az Akhal-Kaleki-Kars vasútvonal megnyitása Örményország importja és exportja előtt új lépés jelent a két szomszédos ország közötti kereskedelmi kapcsolatokban. Kirics vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében tette meg ezt, utalva Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök korábbi bejelentésére, miszerint a vasútvonalat megnyitották Örményország külkereskedelme előtt. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végére ért. A mai adásunkba ennyi fért bele, tartsanak velünk legközelebbi is!

뭐라고도 이러지 않느냐. 말, 먹어, 아셔야 티토토 에스 허류만, 르디칼의 스톤테셜, 소스터르교트, 보디쇼 투르민야비아라스, 에마테, 어시로다느냐, 신티에라. 에솔리피쉬 우디아나서 커, 토리쇼바피토, 기니우스, 호타트와 토타키, 어투르민야 삼폰디아보, 민트, 어밋 셰익스피르, 옐란드, 어상고 이러돌롬 낙. 막둥 구도 아코 렉폰토샵 교스폰티에반 어부하라이 교캐알타시쇼 히와이 쉐드가지 마드라세 밤베야 사타노 마에잇 어서롭 오펠쇼에쇼 호탈마쇼 탱겨르킨드 얄라마 사토 토르그냐 피놈쇼아게잇 아쇼토나라토 이더쇼피아토 데블레트 마흐맏 오자티토 타노타. 어사디 교수 쇼륵 이로다느냐 반발로 이라쇼 허조마얏 막툼 쿠루니 파토 바시트 이루냐 브라바토 탓 에서 포로다메 아토로 쿠라쇼 쿠루노션 오얀 교수 쉐게 사마라민 도시라니 투르크메넥 오키크낭 남보트 이슈 콜라욕 이슈 알람 사르바사툭 이스토시 토토저 교티셋 어무가반 옥타타쇼 인티스 메인킨 функ시오나욘 Occulto alto los nati sui duval o navival ec per forod, praki, iroi aniv, ne chupan irodami balastas, hanem ilet prosofia. Eso perju erata tu e valast mogant jelan tu niv abul o mi fajdalombo fakat, amet a költő testvérei szülei, majd gyermekei fiatalon történő elvesztése miatt érzett. Azonban kutatói szemmel nézve ez a firak, e választottság állapot nem csak egyéni gyász, hanem a hak az igazság felé vezető úton megint szufi, misztikus, hontalanság érzés is. A Naksabandi rendhez tartozó magtunkuli személyes fájdalmát a társadalmi ellenálló képesség retorikájává formáltát. Abban az időszakban a türkmén földrajzi térség a Karakum-sivatag zord körülményei között a víz és a legelő megosztás miatt egymással szembeálló öt nagy törzs könyörtelen küzdelmeinek volt a színtere. Egy olyan korban, amikor a vízszáborok és a törzsi villangások belső megosztottságra adtak okot a társadalomban. Magtumkuli a költészetet mint egy politikai manifestumként is békeszerződésként használta. Híres látomása, mi szerint ha öten egy államot szolgálnánk, egy olyan állam projekt, amelyet belsorokkal fontak össze még azelőtt, hogy létezett volna bármilyen politikai tekintély, verseny nem csak a művészi élvezet eszközei voltak, hanem jogi döntő bíróként és a társadalmi békülés eszközeként szolgáltak a törzsi üléseken. Ő sokkal inkább egy a társadalmának erkölcs irányt adó prédikátor volt, mintsem egyszerű költő. Magtunkulő a fizikai határokon túlmutató intellektuális művetséggel rendelkezett bár Afganisztántól, indék hatalmas területeket beutazott szívében, Anatólia mindig különleges helyet foglalt el. Versében nyíltan a Szentek óceánjaként jellemezte Anatóliát, és soraiban személyesen fejezte ki az ezen földek iránti vágyakozását. Bár soha nem járt Anatólia földjén, szellemi világa tekintetében Yunus Emre szófi mélységét lírai előadás módjában pedig Karacaoğlan lendületét emelte be a vers soraiba. Ez a legkézebb fogható bizonyítéka annak a hatalmas kulturális folytonosságnak és lelki ékerségnek, amelyet Ahmed Jesszevi hagyománya teremtett.

meg a türk világban. Mahtum Kulu öröksége a statikus könyvtári tudatosan túl a nép emlékezete archívumában élő organizmus. A Szovjetunió időszakában alkalmazott súlyos cenzúra és egyes versének betiltása ellenére a türk mint török nép megőrizte művét az elméjében, és nemzedékről nemzedékre örökített át azokat. A modern Türkmenisztánban Mahtum Kulu ma is társadalmi döntőbíró. Ha vita alakul ki, vagy ha gyűlést hívnak össze, az ő egy-egy sorával kezdődik a beszéd, az esküvőkön sem kezdődhet el, az ünnepség az ő versének felolvasása nélkül. Ez a legfrappánsabb példájának, hogy egy költő évszázadokkal később is mennyire élénken jelen tud maradni egy nemzet mindennapi életében, jogában és örömében. A nagy kékszíró Dzsingisz Aitmatov velős megfogalmazásával éve a 18. század Mahtum Kulu költészetének évszázada. Mahtum Kulu prági egy univerzális géniusz, aki amúgy bölcsességét ötvözte a jelen valóságával, és már akkor felépítette a jövő egységét. Bebizonyította számunkra, hogy az egység nem csak földrajzi határokkal, hanem a nyelv, a zárkölcs és a szív egységével hozható létre. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Dualcsipek, nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. Remélve, hogy a jövő héten újabb témával jelentkezünk, búcsúzunk önöktől. Viszont hallásra!

Anatolia, Felfedezések, újítások, elsők. Itt verték az első pénzt, alapították az első bankot, az első kereskedelmi központot. Anatolia vetette meg a világot alakító kereskedelem és gazdaság alapjait, itt született az első törzsde is. A törzsde állami felügyeletű, adást vételt bonyolító piac. Az egyik kulcseleme egy ország gazdasági fejlődésének. Ha a törzsdék történetét nézzük, a 14.-15. századból szólnak az első információk. De a rómaiak és föníciaiak feljegyzései szerint a törzsde története időszámításunk előtt 1500-ig nyúlik vissza. Ma úgy tartják, ezek a piacok vetették meg a mai törzsde alapjait. De a téma nem korlátozódik ezekre a piacokra, annál kissé részletek.

Agyörök fő isten Zeus o hit szerint Olimposon élt. Anatóliában több mint 20 Olimpos nevű hegy van. Ezért számos szentét emelték Zeusnak. Ennyire fontos volt Zeus az ókorban. Aizonai szentélye Anatóliában a napjénkig legjobb állapotban fennmaradt Zeus szentély, de az egyik legjobb a világon is. Anatóliában nem megszokott tervek alapján épült, akkoriban nem is volt ehhez hasonló. 124 oszlop vette körbe, melyeket márvány oszlop fölkkel zártak le. Ez az építészeti stílus még értékesebbé teszi a legfontosabb tulajdonsága, mely megkülönbözteti a többi szentélytől a föld alatt található szív, ez eredeti állapotában maradt fenn. A misztikus hangulatú helyre ma lépcsőn lehet lejutni, a múltban pedig különböző módszerekkel biztosították, hogy csak a papok juthassanak el. Úgy tartják, hogy a Zeusnak felajánlott ajándékok tárolására szolgáló terem vagy jóshely volt. A legenda szerint Zeuszt anyja egy barlangban szülte, ezért is tervezték ezt a helyet barlangszerűre. 1270-ben földrengés volt Csavdarhiszárban. A gedizi földrengés az okozott kár és áldozatok tekintetében Törökország hatodik legnagyobb földrengése volt. Csavdarhiszár romba dőlt, de mint a hamvaiból újjászülető.

phoenix, eg ui iplet kerult nap vilagra aromok közül. O vilag elsio kereskedel mi törzsdíje, o macellum. O macellumok aromai korban, o hit, minden napjan firish húst, halat, más ilelmiszert kínáló, boltokkal és lakásokkal tűzdelt piacok voltak. Az aizannói macellum nem csak a világ első kereskedelmi törzsdéje, hanem az első hely, ahol az infláció ellen küzdöttek. A cél az volt, hogy a nép egy árut mindenhol azonos áron kapjon meg. Az árut cikkeknek rögzített áruk volt, ennél többért tilos volt eladni. A császár maximum ártörvénye néven adta ki ezt a határozatot, és a macellum falára is kifüggesztették. A törvény szerint az ember telhetetlensége és a lopás miatt megszűnt a gazdasági stabilitás az országban, és ezért igen súlyozták ki az árakat. A törvény a szállítást, víreket, munkaerőt, árusított cikkeket, kereskedelmi forgalmat és társadalmi életet is részletesen szabályozta.

Aizanoi első és paratlan ipletéről híres. A város színháza és stadionja paratlan a világon, mert egy komplexumban található. Ezért az UNESCO világörökség listára is felkerült. A színház akusztikája kiváló, díszítései megragadók. A stadionban olimpiákat rendeztek, de eredetileg egy aréna volt, ahol gladiátorok harcoltak. Akkoriban a gladiátorok harcát egymással, vadállatokkal vagy bűnözőkkel sportnak tartották. Aizanoiban van két római fürdő. Az első színház, stadion komplexum és a Zeus Szenté közt egy meglehetősen nagy épület. A második gazak díszítéseivel és padló mozaikjával emelkedik ki. Az éppen maradt mozaikok feltárják a kor mozaik művészetének gazdagságát. A kereszténység felvételével a fürdő ezen részét először bazilikával, majd templommal alakították, így nem maradt fenn eredeti állapotában. Aizanoi több ezer évvel ezelőttről fennmaradt, különböző kultúrák lakta város. A frígek, romaiak, bizánciak, szelcsukok hazája volt. Földrengés történt, emberek haltak meg. Kőkövön nem maradt, de újra felbukkantak a letűnt korok hirdetve. Míg itt vagyok. A látványos és nagyvárost lenyűgöző épületei miatt a második Efeszosznak is nevezik. Ma a második Efeszoszról a világ első törzsdéje, Anatólia legjobb állapotú Zeus Szentélye és a páratlan színház stadion komplexum otthonáról, Aizanoiról beszéltünk önöknek. A Törökország Hangya Rádiója magyar nyelvű adásában a Neslihan Değirmencioğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!